Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Az SKT tájékoztatása szerint hétvégén ideiglenes vágány zár lép életbe a 4-es villamos vonalán Szegeden. Május 16-án szombaton üzemkezdettől, május 17-én vasárnap üzemzárásig pályarekonstrukciós munkálatokat végeznek a Duganics tér és a Kecskés végállomás közötti szakaszon. A 4-es villamosok ez idő alatt Tarján és a Vadaspark között közlekednek módosított útvonalon. A Duganics tér és Kecskés között 4 V-jelzési villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az átszállási kapcsolatot a Duganics téren biztosítják. Az SKT arra kéri az utasokat, hogy utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe a forgalmi változásokat és induljanak el időben. A közlekedési társaság türelmet és megértést kér a hétvégi munkálatok idejére. Meghosszabbította országos mikrokutatásának kitöltési határidejét az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége. Az ISOSZ, a Szakma az Ifjúságért platform keretében indította el a felmérést, amelyben az ifjúsági szakma legégetőbb problémáit szeretnék feltérképezni. A 8 kérdésből álló kérdőív elsősorban ifjúság segítőknek, ifjúsági munkásoknak, közösségszervezőknek, valamint kutatóknak és módszertani szakembereknek szól. A szervezet célja, hogy a beérkező vélemények alapján szakmai álláspontot alakítson ki, és azt az alakuló kormányzat szakpolitikai szereplői felé is képviselje. Az ISOSZ szerint a fiatalokkal dolgozó szakemberek tapasztalata elengedhetetlen a jövő ifjúságpolitikájának alakításához. A kérdőív kitöltésére május 16-án szombaton éjfélig van lehetőség. Átmeneti vízhiány várható péntek hajnalban Sándorfalván. Az Alföld Víz ZRT május 15-én éjfél és hajnal 4 óra között zónázott éjszakai toronyfogyasztás mérést végez a település vízhálózatán. A munkálatok célja a rendszer működésének ellenőrzése és a fogyasztási adatok pontosítása. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vizsgálat idején több helyen szünetelhet a vízellátás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. A teljes hálózat visszaállítása várhatóan reggel 5 óráig megtörténik. A lakosságot arra kérik, hogy előre gondoskodjanak a szükséges vízmennyiségről és készüljenek fel az átmeneti kellemetlenségekre. Csongrád-Csanád vármegye győztese lett a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanár választáson a Balástyai Vén László. A testnevelő tanár a 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSE Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A Balástyai Sportközösség arra bíztat mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Orgona koncertet rendeznek május 22-én Szegeden. A Met kápolnában lép fel Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság orgona művésze. Az este során ritkán hallható barokk és 17. századi európai művek csendülnek fel a kápolna svéd orgonáján. A koncert műsorában többek között Farkas Ferenc, Johann Pachbel és Girolamo Frescobaldi darabjai szerepelnek. A hangverseny péntek este 6 órakor kezdődik a Bokor utcában. A szervezők minden zenebarátot szeretettel várnak. A rendezvény ingyenesen látogatható. A Fény Nemzetközi Napjához kapcsolódva különleges tudományos estel készül az Eli Abs Lézeres Kutatóintézet Szegeden. Május 15-én délután 5 és este 9 óra között interaktív programokkal, látványos kísérletekkel és laborbemutatókkal várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között gravitációval, fekete lyukakkal és sötét energiával kapcsolatos demonstrációkat láthatnak, emellett VR szemüveges labortúrákon és lézersakjátszmákon is részt vehetnek. A program része lesz a naperőmű park látogatása, valamint vezetett túrák indulnak az elzárt kísérleti csarnokokba is. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a tudomány és a lézerkutatás világát a nagy közönséghez. Az esemény helyszíne az Eli Abs Wolfgang Schandner utcai épülete lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhir-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv

0: 98.6.
1: Hon Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Oh girl. Oh girl. Oh girl.

Nincs több unalmas buli, félig elszív a cigi. A pohár mélyére néztünk, lányok is voltak mindig. Van egy hely, lenn az utcán, egyszer már megvolt. De hiába van nálad a kulcs, az ajtót nem találod. Megszoktad, te vagy az első, de ezeknek más idők. Zűrzavaros mámolnál, csendben eltűnsz.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Május 16-a és 21-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatépítésre, a legkorszerűbb traktorok és kombájnok megtekintésére, valamint a legújabb agrártudományi innovációk megismerésére. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. A belépőjegyekkel a látogatók automatikusan nyereményjátékban is részt vesznek. A vásár partnerországa Csehország. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium azt közölte, az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akikről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíjból. Ez egyben a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelőszülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják. Áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Hepatitiszt A-vírus találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. Az illetékes felügyelőségek megkezdték az ellenőrzést. A Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitisz A-vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. A gyorsriasztási és élelmiszer információs rendszeren keresztül érkezett értesítés szerint az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigopaun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségnek, amelyek megkezdték az ellenőrzést. A minisztérium szerint az eljárás folyamatban van, az eredményekről pedig később adnak tájékoztatást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is, valamint egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Emiatt sokfelé számíthatunk vizes csúszós utakra, helyenként akár vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérhetik majd élénk erős lökések, északnyugaton pedig időnként a nyugatias szél lesz élénk, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás, így akár jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menet stabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
4: A mai napon mérsékelten felhős égbolt várható, északnyugati szél fúj. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. Az esernyőket ne hagyjuk otthon, ugyanis helyenként kisebb záporok alakulhatnak ki. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
4: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a füllett záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb időben romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
4: Es wurde reklamiert.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Az SKT tájékoztatása szerint hétvégén ideiglenes vágány zár lép életbe a 4-es villamos vonalán Szegeden. Május 16-án szombaton üzemkezdettől, május 17-én vasárnap üzemzárásig pályarekonstrukciós munkálatokat végeznek a Duganics tér és a Kecskés végállomás közötti szakaszon. A 4-es villamosok ez idő alatt Tarján és a Vadaspark között közlekednek módosított útvonalon. A Duganics tér és Kecskés között 4 V-jelzési villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az átszállási kapcsolatot a Duganics téren biztosítják. Az SKT arra kéri az utasokat, hogy utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe a forgalmi változásokat és induljanak el időben. A közlekedési társaság türelmet és megértést kér a hétvégi munkálatok idejére. Meghosszabbította országos mikrokutatásának kitöltési határidejét az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége. Az ISOSZ a Szakma az Ifjúságért platform keretében indította el a felmérést, amelyben az ifjúsági szakma legégetőbb problémáit szeretnék feltérképezni. A 8 kérdésből álló kérdőív elsősorban ifjúságsegítőknek, ifjúsági munkásoknak, közösségszervezőknek, valamint kutatóknak és módszertani szakembereknek szól. A szervezet célja, hogy a beérkező vélemények alapján szakmai álláspontot alakítson ki, és azt az alakuló kormányzat szakpolitikai szereplői felé is képviselje. Az ISOSZ szerint a fiatalokkal dolgozó szakemberek tapasztalata elengedhetetlen a jövő ifjúságpolitikájának alakításához. A kérdőív kitöltésére május 16-án szombaton éjfélig van lehetőség. Átmeneti vízhiány várható péntek hajnalban Sándorfalván. Az Alföld Víz ZRT május 15-én éjfél és hajnal 4 óra között zónázott, éjszakai toronyfogyasztás mérést végez a település vízhálózatán. A munkálatok célja a rendszer működésének ellenőrzése és a fogyasztási adatok pontosítása. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vizsgálat idején több helyen szünetelhet a vízellátás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. A teljes hálózat visszaállítása várhatóan reggel 5 óráig megtörténik. A lakosságot arra kérik, hogy előre gondoskodjanak a szükséges vízmennyiségről és készüljenek fel az átmeneti kellemetlenségekre. Csongrád Csanád vármegye győztese lett a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanár választáson a Balástyai Vén László. A testnevelő tanár a 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSE Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A balástyai sportközösség arra bíztat mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Különleges orgonakoncertet rendeznek május 22-én Szegeden. A Met kápolnában lép fel Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság orgonaművésze. Az este során ritkán hallható barokk és 17. századi európai művek csendülnek fel a kápolna svéd orgonáján. A koncert műsorában többek között Farkas Ferenc, Joan Pachbel és Girolamo Frescobaldi darabjai szerepelnek. A hangverseny péntek este 6 órakor kezdődik a Bokor utcában. A szervezők minden zenebarátot szeretettel várnak. A rendezvény ingyenesen látogatható. A Fény Nemzetközi Napjához kapcsolódva különleges tudományos estel készül az Eli Abs Lézeres Kutatóintézet Szegeden. Május 15-én délután 5 és este 9 óra között interaktív programokkal, látványos kísérletekkel és laborbemutatókkal várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között gravitációval, fekete lyukakkal és sötét energiával kapcsolatos demonstrációkat láthatnak, emellett VR szemüveges labortúrákon és lézersakjátszmákon is részt vehetnek. A program része lesz a naperőmű park látogatása, valamint vezetett túrák indulnak az elzárt kísérleti csarnokokba is. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a tudomány és a lézerkutatás világát a nagy közönséghez. Az esemény helyszíne az Eli Abs Wolfgang Schandner utcai épülete lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhir-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Es wurde reklamiert.

sexy people.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Május 16-a és 21-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatépítésre, a legkorszerűbb traktorok és kombájnok megtekintésére, valamint a legújabb agrártudományi innovációk megismerésére. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért, a 14 évnél fiatalabbak és nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. A belépő jegyekkel a látogatók automatikusan nyereményjátékban is részt vesznek. A vásár partnerországa Csehország. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium azt közölte, az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akikről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíjból. Ez egyben a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelőszülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják. Áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Hepatitiszt A-vírus találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. Az illetékes felügyelőségek megkezdték az ellenőrzést. A mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitisz A-vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. A gyorsriasztási és élelmiszer információs rendszeren keresztül érkezett értesítés szerint az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigopaun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illeték felügyelőségnek, amelyek megkezdték az ellenőrzést. A minisztérium szerint az eljárás folyamatban van, az eredményekről pedig később adnak tájékoztatást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is, valamint egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Emiatt sokfelé számíthatunk vizes csúszós utakra, helyenként akár vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérhetik majd élénk erős lökések, északnyugaton pedig időnként a nyugati arszél lesz élénk, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás, így akár jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menet stabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
4: A mai napon mérsékelten felhős égbolt várható, északnyugati szél fúj. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. Az esernyőket ne hagyjuk otthon, ugyanis helyenként kisebb záporok alakulhatnak ki. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
4: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a füllett záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb időben romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Ah.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Az SKT tájékoztatása szerint hétvégén ideiglenes vágány zár lép életbe a 4-es villamos vonalán Szegeden. Május 16-án szombaton üzemkezdettől, május 17-én vasárnap üzemzárásig pályarekonstrukciós munkálatokat végeznek a Dugonics tér és a Kecskés végállomás közötti szakaszon. A 4-es villamosok ez idő alatt Tarján és a Vadas park között közlekednek módosított útvonalon. A Dugonics tér és Kecskés között 4 V-jelzési villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az átszállási kapcsolatot a Dugonics téren biztosítják. Az SKT arra kéri az utasokat, hogy utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe a forgalmi változásokat és induljanak el időben. A közlekedési társaság türelmet és megértést kér a hétvégi munkálatok idejére. Meghosszabbította országos mikrokutatásának kitöltési határidejét az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége. Az ISOSZ a Szakma az Ifjúságért platform keretében indította el a felmérést, amelyben az ifjúsági szakma legégetőbb problémáit szeretnék feltérképezni. A 8 kérdésből álló kérdőív elsősorban ifjúságsegítőknek, ifjúsági munkásoknak, közösségszervezőknek, valamint kutatóknak és módszertani szakembereknek szól. A szervezet célja, hogy a beérkező vélemények alapján szakmai álláspont alakítson ki, és azt az alakuló kormányzat szakpolitikai szereplői felé is képviselje. Az ISOSZ szerint a fiatalokkal dolgozó szakemberek tapasztalata elengedhetetlen a jövő ifjúságpolitikájának alakításához. A kérdőív kitöltésére május 16-án szombaton éjfélig van lehetőség. Átmeneti vízhiány várható péntek hajnalban Sándorfalván. Az Alföld Víz ZRT május 15-én éjfél és hajnal 4 óra között zónázott éjszakai toronyfogyasztásmérést végez a település vízhálózatán. A munkálatok célja a rendszer működésének ellenőrzése és a fogyasztási adatok pontosítása. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vizsgálat idején több helyen szünetelhet a vízellátás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. A teljes hálózat visszaállítása várhatóan reggel 5 óráig megtörténik. A lakosságot arra kérik, hogy előre gondoskodjanak a szükséges vízmennyiségről és készüljenek fel az átmeneti kellemetlenségekre. Csongrád-Csanád vármegye győztese lett a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanár választáson a Balástyai Vén László. A testnevelő tanár a 200 fő alatti iskolák kategóriájában nyerte el a megyei címet, így bejutott az országos döntőbe is. Vén László több mint 20 éve dolgozik a balástyai fiatalokért pedagógusként és a KSE Balástya utánpótlás labdarúgó edzőjeként. Munkája során generációk sportolását és közösségi életét segítette. Az országos szavazás május 13-án indult és június 11-ig tart. A szervezők tájékoztatása szerint naponta egy szavazat adható le IP címenként. A balástyai sportközösség arra bíztat mindenkit, hogy támogassák voksukkal a helyi pedagógust az országos döntőben is. Különleges orgona koncertet rendeznek május 22-én Szegeden. A Met kápolnában lép fel Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság orgona művésze. Az este során ritkán hallható barokk és 17. századi európai művek csendülnek fel a kápolna svéd orgonáján. A koncert műsorában többek között Farkas Ferenc, Johann Pachbel és Girolamo Frescobaldi darabjai szerepelnek. A hangverseny péntek este 6 órakor kezdődik a Bokor utcában. A szervezők minden zenebarátot szeretettel várnak. A rendezvény ingyenesen látogatható. A Fény Nemzetközi Napjához kapcsolódva különleges tudományos estel készül az Eli Abs Lézeres Kutatóintézet Szegeden. Május 15-én délután 5 és este 9 óra között interaktív programokkal, látványos kísérletekkel és laborbemutatókkal várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között gravitációval, fekete lyukakkal és sötét energiával kapcsolatos demonstrációkat láthatnak, emellett VR szemüveges labortúrákon és lézersakjátszmákon is részt vehetnek. A program része lesz a naperőmű park látogatása, valamint vezetett túrák indulnak az elzárt kísérleti csarnokokba is. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a tudomány és a lézerkutatás világát a nagy közönséghez. Az esemény helyszíne az Eli Abs Wolfgang Schandner utcai épülete lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhirkotoyelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

körül. Kész tördelve, csodát várva, hát ha még felül. Nem mozdul az többé teste, örök nyugalom. Fehér liliomként pihen a hűs ravatalon. Tömjén füstje szétterül, gondul egy kérdés.

a bűntudat lapul, hallgatnak és marad minden kimondatlanul. A friss sír mellett némán mennek, léptük nem csak zajt, egymásra sem néznek, mintha kerülnék a bajt.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

Sziasztok, halló, hallotok? Szeretném kérni az Ári Mafiától a Hanzinádi Ér című számot, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Yeah!

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.